Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal, 96.4 Bass FM.

A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe. Ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: call the doctor, I need another prescription. Damn, I done spilled my drink.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Base FM.
2: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Base FM. Rap, Hip-Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

0: FM.
1: Call her how it is. Hendrix. I promise I swear. I'm there, Betty.

0: termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Megsemmisült egy vadászgép. Sokan dolgoztatnak feketén. Először egy színpadon a két jeles színművész. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átmenetileg felfüggesztették a magyar Gripenek kiképzési repüléseit. A légvédelmi készenléti szolgálatot azonban továbbra is ellátják, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azután, hogy megsemmisült egy magyar vadászgép Szolnoknál. A Gripen gyakorlás közben műszaki hibát jelzett, ezért a vezető megpróbált leszállni. A jármű honvédségi területen ért földet, majd kigyulladt. A pilóta még tudott katapultálni, de gerincsérülést szenvedett. A baleset okát továbbra is vizsgálják. Sokan még mindig feketén foglalkoztatnak alkalmi munkásokat. A NAV arra figyelmeztet, a dolgozókat minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni a hatósághoz. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés az interneten, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
2: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése.
1: Először együtt egy színpadon Alföldi Róbert és Tóth András. Kettőjük főszereplésével mutatja be a Furcsa pár című vígjátékot szeptemberben a Centrál Színház. A produkciót 8 teltházas Szigligeten tartott premier előtti előadás előzte meg. Neil Simon 1965-ben írt műve Két barát, Oscar és Félix kapcsolatáról szól, akik szinte mindenben különböznek egymástól. Összeköltözésük ezért is, vagy ennek ellenére számos komikus helyzetet eredményez. Átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A szél olykor megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, csak elszórtan fordulhat elő enyhülést adó csapadék. Keleten erősödik meg a légmozgás. A friss hajnalt követően 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Old School, New School, Rap, Hip Hop, R&B, 96.4 Bass FM.
1: Yeah.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Érkezik az iskolakezdési támogatás. Felújítják a Gubacsi hidat. Eladták a világ leghíresebb labdáját. A mikrofonnál Gál Ildikó. Érkezik a rászoruló családoknak a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatás első fele. A gyermekenként járó 50 ezer forintot a családi pótléktól külön már utalta a Magyar Államkincstár, és a kézbesítés is elkezdődött. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár, ezért külön kérelmet nem kellett benyújtani. A második ugyancsak 50 ezer forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítható utalványként kapják meg a jogosultak. Megszépül a Gubacsi híd, aláírta a hídszerkezet és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést Vitézi Dávid miniszter. Az átkelőn 2014 óta mindössze 5 km per órás sebességkorlátozás van érvényben, annak ellenére, hogy ez Magyarország egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át, tette hozzá. A beruházás még idén megkezdődhet, és 2029 végére fejeződhet be. A Balatonnál írtják a szúnyogokat. 5 megyében 63 településen végzi a munkát a katasztrófavédelem. A Magyar tenger mellett néhány drávamenti településen, valamint Borsodban földi kémiai eljárással védekeznek. A finom permetet az esti, éjszakai órákban nyújtatják ki a szakemberek. Az országon átvonuló esők ellenére változatlanul aszályos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyog tenyészőhelyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is száraz. Ez sem kedvez a lárvák fejlődésének. Elkelt a világ leghíresebb futballlabdája. Több mint 1 milliárd forintot adtak a sporteszközért, amellyel Diego Maradona a foci történetének két legemlékezetesebb gólját szerezte. Az argentin legenda az 1986-os mexikói világbajnokság negyed döntőjében az angolokkal szemben előbb egy levegőben lévő labdát kézzel ütött be, majd belőtte az évszázad gólját, ami a fél angol csapatot kicselezve született. A labdát a mérkőzést vezető bíró eltette, és most eladta. Marad a kellemes nyári idő, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes, magas szinten van jelen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

Kirobbanó kedd reggelt és szuper napot mindenkinek. Ez a 96.4 Bass FM reggeli műsora. Én Árpi vagyok. Rúgjuk be az ajtót, jön Vézsi Rézműves. Várj!

Az anyám mondta című dal az önpusztítás és a tehetetlenség érzésével való szembenézésből egyfajta vallomás, amelyet az anyai szeretet és az aggodalom keretez, és mindhárman saját szemszögükből mesélik el a különböző sztorikat. Egy biztos, hogy az anya sok mindent kifejez, mind az irodalomban, mind a zenében is. Hallgassuk meg. Follow the flow, anyám mondta. Nem akar...

csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Menjünk tovább egy újvonalas hazai előadóval. A dal témavilágát és tartalmát tekintve a kulcsmotívuma az, hogy egy késve tudatosuló hiány, a keménynek mutatott külső mögött meghúzódó sebezhetőség egyébként csak akkor válik kimondhatóvá, amikor már túl késő. A dalban szóban forgó lány addiktív vonzerejét egy kábítószeres hasonlat érzékelteti, ami a kapcsolat önsorsrontó, mégis vonzó jellegét hangsúlyozza. A dalszövegből pedig kiderül a többi. Érkezik nálunk Manuel, Need You Puha. Itt a 96.4 Biz FM-en mutatom, miről van szó.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Megsemmisült egy vadászgép. Sokan dolgoztatnak feketén. Először egy színpadon a két jeles színművész. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átmenetileg felfüggesztették a magyar Gripenek kiképzési repüléseit. A légvédelmi készenléti szolgálatot azonban továbbra is ellátják. Közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azután, hogy megsemmisült egy magyar vadászgép Szolnoknál. A Gripen gyakorlás közben műszaki hibát jelzett, ezért a vezető megpróbált leszállni. A jármű honvédségi területen ért földet, majd kigyulladt. A pilóta még tudott katapultálni, de gerincsérülést szenvedett. A baleset okát továbbra is vizsgálják. Sokan még mindig feketén foglalkoztatnak alkalmi munkásokat. A NAV arra figyelmeztet, a dolgozókat minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni a hatósághoz. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés az interneten, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilvatermés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
3: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése.
2: Először együtt egy színpadon Alföldi Róbert és Tóth András. Kettőjük főszereplésével mutatja be a Furcsa pár című vígjátékot szeptemberben a Centrál Színház. A produkciót 8 teltházas Szigligeten tartott premier előtti előadás előzte meg. Neil Simon 1965-ben írt műve Két barát, Oscar és Félix kapcsolatáról szól, akik szinte mindenben különböznek egymástól. Összeköltözésük ezért is, vagy ennek ellenére számos komikus helyzetet eredményez. Átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A szél olykor megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, csak elszórtan fordulhat elő enyhülést adó csapadék. Keleten erősödik meg a légmozgás. A friss hajnalt követően 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Up slang kifejezése az nem más, mint fejlődés és szintlépés az életben. Célja a függetlenség és az erő elérése. Alapvetően azt jelenti, hogy az ember próbál javítani az életén, keményebben dolgozik a céljaiért, átveszi az irányítást a sorsa felett, és erősebben, sikeresebben jön ki a nehéz helyzetekből. Erről szól a következő, jön Shenxia, Boss Up!

0: Pénzközlekedés.
1: Kitűnő kedd reggelt és dinamikus napot mindenkinek. Árpi vagyok, érkeztem az infókkal mellé. Pestre látogatunk a 13. kerületben. Lezárásra kell készülnötök a Hegedűs Gyula utcában, ha erre terveznétek haladni. Ez az info mindenképpen jó jön az utazás során. Érkezik Tídeni, és jön tőle a wow. Itt a 96 Base FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Azt nem lehet mondani, hogy Börna bácsi nem kezdte erősen a bemutatkozást a 2023-as albumával. A World Digital Song eladásokban a Billboard listán a 7. helyet ért el, a UK Afrobeatsben az első helyet kaparintotta meg, és saját hazájában, Nigériában 4-szeres platináig jutott, az Egyesült Államokban így is besöpört egy aranyat, ami hamarosan platinává érik. Érkezik nálunk Burna Boy és a City Boys. Azonnal mutatom, hogy melyik finomságról van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás 2 óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete? Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel. Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
4: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
5: Érkezik az iskolakezdési támogatás. Felújítják a Gubacsi hidat. Eladták a világ leghíresebb labdáját. A mikrofonnál Gál Ildikó. Érkezik a rászoruló családoknak a 100.000 forintos iskola kezdési támogatás első fele. A gyermekenként járó 50.000 forintot a családi pótléktól külön már utalta a Magyar Államkincstár, és a kézbesítés is elkezdődött. A támogatás több mint 400.000 gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár, ezért külön kérelmet nem kellett benyújtani. A második ugyancsak 50.000 forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítható utalványként kapják meg a jogosultak. Megszépül a Gubacsi híd, aláírta a hídszerkezet és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést Vitézy Dávid miniszter. Az átkelőn 2014 óta mindössze 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, annak ellenére, hogy ez Magyarország egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át, tette hozzá. A beruházás még idén megkezdődhet, és 2029 végére fejeződhet be. A Balatonnál írtják a szúnyogokat. 5 megyében 63 településen végzi a munkát a katasztrófavédelem. A Magyar tenger mellett néhány drávamenti településen, valamint Borsodban földi kémiai eljárással védekeznek. A finom permetet az esti, éjszakai órákban nyújtatják ki a szakemberek. Az országon átvonuló esők ellenére változatlanul aszályos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyog tenyészőhelyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is száraz. Ez sem kedvez a lárvák fejlődésének. Elkelt a világ leghíresebb futballlabdája. Több mint 1 milliárd forintot adtak a sporteszközért, amellyel Diego Maradona a foci történetének 2 legemlékezetesebb gólját szerezte. Az argentin legenda az 1986-os mexikói világbajnokság negyed döntőjében az angolokkal szemben előbb egy levegőben lévő labdát kézzel ütött be, majd belőtte az évszázad gólját, ami a fél angol csapatot kicselezve született. A labdát a mérkőzést vezető bíró eltette, és most eladta. Marad a kellemes nyári idő, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes, magas szinten van jelen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Ojeke, Dama, Ojeke, Jello, Ojeke, Jowo, Ojeke, Ojeke, Ojeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly me, you understand?
2: 96 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, szenzációs reggelt minden bészesnek, a mikrofonnál RP. Megyünk tovább két ifjúval, ők viszont most a paranoiáról, a buliról és az ennek káros hatásairól fognak énekelni, illetőleg rappelni. Számunkra érkezik Bruno Spack, paranoiás, itt a 96 Bass FM-en.

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek szenzációs reggelt és dinamikus napot, Árpi vagyok, mondom az utazási infókat. Budára látogatunk a második kerületbe. Sávlezárásra kell készülnötök a Törökvész úton, úgyhogy a rózsadombiak és az erre haladók érdemes, hogyha erről tudnak. Jön Post Malone, 21 Savage kombója és a nagy siker Rockstar, egy jó kis véres klip, a hangzás pedig brutál. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: them like 96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B.
1: Érkezik egy olyan sikeres tengeren túli dal, amely 2024. március 22-én droppolt. Produceri oldalon a méltán híres Metro Boomin kapott szerepet, rapper oldalon egyébként Travis Scott, illetőleg Playboi Carti. A fogadtatása egyébként meglehetősen jól sikerült. A US Billboard Hot 100 listán a második helyen kezdett, a US Hot R&B hip-hop dalok között a Billboardon szintén a második helyen, és például Szlovákiában a 14. helyen, de Magyarországon a 40. helyen droppolt. Azóta folyamatosan sikeres, és a számok is igazolják a dalnak a minőségét. Érkezik tehát Future Metro Boomin, Travis Scott, Playboi Carti és a Type Shit. Itt a 96.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Változik a hiánycél, biztonságosak a tanszerek itthon, Rács mögött a balatoni ámokfutó. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Változik az idei költségvetési hiánycél, 7,5%-ra módosul. A kormány a büdzsét módosító javaslatnak a valóság költségvetése nevet adta, és augusztus 31-én nyújtja be az országgyűlésnek. A pénzügyminisztérium azt írta, a kabinet elkötelezett az államadósság csökkentésében, ami az elképzelések szerint 2026 után indul újra. Az erre vonatkozó konkrét középtávú tervet októberben hozzák nyilvánosságra. Minden rendben a tanszerekkel itthon. A Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálta a különféle eszközöket, hogy azok megfelelnek-e a biztonsági előírásoknak. A gorcső alá vett toltartók, ceruzadíszek, zsírkréták és gyurmák egyikénél sem találtak egészségre veszélyes anyagokat. A hivatal a szülőknek minden esetre azt tanácsolja, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Letartóztatták a balatoni ámokfutót. A rendőrségi autós üldözés gyanúsítottja a 71-es főúton menekült nemrég az egyenruhások elől, miközben kokain és marihuána hatása alatt vezetett. Több rendőrautónak neki ment, majd a gyalogos járőrök felé hajtott. Egyiküket el is sodorta. Nem érdekelte a piros lámpa és a záróvonal, sőt a kerekekre leadott lövések sem állították meg. Végül Balatonfüreden egy villanyoszlopnak ütközött. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetője.
2: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlat mennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
1: Átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A szél olykor megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, csak elszórtan fordulhat elő enyhülést adó csapadék. Keleten erősödik meg a légmozgás. A friss hajnalt követően 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 2025. november 8, ez a megjelenés dátuma, azóta elég sokan pörgeti, konkrétan 8,3 millióan érkezik Tyúkodi Béci, vagyis Belánó, ahogy itthon ismerjük, és a Starboy, itt a 96 Ibizán.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Nehéz közlekedés.
1: Mindenkinek csodálatos napot és biztonságos haladást egész napra. Árpi vagyok, már is mondom elé az infókat. Tart még az időszakos és szakaszos sávlezárás napközben az Üllői úton. Ez egészen ma este 11 óráig tart, utána viszont szabadon járható az előrejelzések szerint. Jön a latin vonal, Nati Natasa vezetésével, Nando Boommal és Dimelo Flow-val érkezik a Dembow. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: Beats FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Általában Eminem nem szokott rosszul kezdeni, ez a következő dalnál sincsen másképp. A MAHA szavazás alapján is Magyarországon az első helyen droppolt, de rengeteg helyen dobogós vagy első hely. Ezen kívül egyébként Kanadában háromszoros platinát ért el, a braziloknál szintén háromszorosat, illetőleg a lengyeleknél is kétszeres platinát érkezik. A Death of Slim Shady albumról Eminem és a Houdini. Már is mutatom, hogy miről van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
3: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Dunaátúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
4: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
5: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
4: Pontosan, de csak egy hétig, a készlet erejéig.
6: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
7: Kigyulladt egy vadászgép, sokan dolgoztatnak feketén, először egy vígjátékban a két jeles színművész, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átmenetileg felfüggesztették a magyar Gripenek kiképzési repüléseit, a légvédelmi készenléti szolgálatot azonban továbbra is ellátják, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azután, hogy megsemmisült egy magyar vadászgép Szolnoknál. A Gripen gyakorlás közben műszaki hibát jelzett, ezért a vezető megpróbált leszállni. A jármű honvédségi területen ért földet, majd kigyulladt. A pilóta még tudott katapultálni, de gerincsérülést szenvedett. A baleset okát továbbra is vizsgálják. Sokan még mindig feketén foglalkoztatnak alkalmi munkásokat. A NAV arra figyelmeztet, a dolgozókat minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni a hatósághoz. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés az interneten, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
8: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése.
7: Először együtt egy színpadon Alföldi Róbert és Tóth András. Kettőjük főszereplésével mutatja be a Furcsa pár című vígjátékot szeptemberben a Centrál Színház. A produkciót 8 teltházas Szigligeten tartott premier előtti előadás előzte meg. Neil Simon 1965-ben írt műve Két barát, Oscar és Félix kapcsolatáról szól, akik szinte mindenben különböznek egymástól. Összeköltözésük ezért is, vagy ennek ellenére számos komikus helyzetet eredményez. Marad a kellemes nyári idő, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes, magas szinten van jelen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

Katni Bass FM, Rap Hip Hop R&B, kitűnő kedvet és dinamikus napot mindenkinek. A mikrofonnál Erpi, most egy picit gondolunk az anyukákra is. Jön Pifu Marics Peti közöse és a Swindler.

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, közepesen lassulunk, de annál szebb dal jön. Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage, Creepin, itt a Bass FM-en.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: A következő hazai dal egy rendkívül színes, tulajdonképpen afrobeat és latin elemekkel fűszerezett pop-rap dal, rendkívül dinamikus, produceri oldalon Somogyvári Dani kapott szerepet. A szöveg tematikája, hogy a dalszöveg egyébként két különböző férfi szemszögében mutat be egy vonzó, de érzelmileg elérhetetlen nőt. A dalszövegek tele vannak egyébként nyári egzotikus utalásokkal, miközben lényegében a csalódással és a viszonzatlan sebezhető kapcsolatokról szólnak, úgyhogy van benne egy ambivalencia. Érkezik Dash Young Fly közöse.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. BSFM. Hírek.
1: Jön az iskolakezdési támogatás. Felújítják a Gubacsi hidat. Elkelt a világ leghíresebb focilabdája. A mikrofonnál Gál Ildikó. Érkezik a rászoruló családoknak a 100 ezer forintos iskola kezdési támogatás első fele. A gyermekenként járó 50 ezer forintot a családi pótléktól külön már utalta a Magyar Államkincstár, és a kézbesítés is elkezdődött. A támogatás több mint 400 ezer gyermeket érint, és a már meglévő nyilvántartások alapján automatikusan jár, ezért külön kérelmet nem kellett benyújtani. A második ugyancsak 50 ezer forintos részletet novemberben iskoláztatásra fordítható utalványként kapják meg a jogosultak. Megszépül a Gubacsi híd, aláírta a hídszerkezet és a csatlakozó vágányhálózatnak a megépítésére vonatkozó kivitelezési szerződést Vitézi Dávid miniszter. Az átkelőn 2014 óta mindössze 5 km/h sebességkorlátozás van érvényben, annak ellenére, hogy ez Magyarország egyik legfontosabb tehervasúti kapcsolata, ahol az ország teljes vasúti áruforgalmának 10-15%-a halad át, tette hozzá. A beruházás még idén megkezdődhet, és 2029 végére fejeződhet be. A Balatonnál írtják a szúnyogokat. 5 megyében 63 településen végzi a munkát a katasztrófavédelem. A Magyar tenger mellett néhány drávamenti településen, valamint Borsodban földi kémiai eljárással védekeznek. A finom permetet az esti, éjszakai órákban nyújtatják ki a szakemberek. Az országon átvonuló esők ellenére változatlanul aszályos az időjárás, ezért jelentős, nagy kiterjedésű szúnyog tenyészőhelyek nem jöttek létre. A folyók alacsony vízszintje miatt az árterek is száraz. Ez sem kedvez a lárvák fejlődésének. Elkelt a világ leghíresebb futballlabdája. Több mint 1 milliárd forintot adtak a sporteszközért, amellyel Diego Maradona a foci történetének két legemlékezetesebb gólját szerezte. Az argentin legenda az 1986-os mexikói világbajnokság negyed döntőjében az angolokkal szemben előbb egy levegőben lévő labdát kézzel ütött be, majd belőtte az évszázad gólját, ami a fél angol csapatot kicselezve született. A labdát a mérkőzést vezető bíró eltette, és most eladta. Átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A szél olykor megélénkül. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, csak elszórtan fordulhat elő enyhülést adó csapadék. Keleten erősödik meg a légmozgás. A friss hajnalt követően 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: közlekedés.
1: Szenzációs napot minden vészesnek, és hogyha rójátok a kilométereket, akkor csak óvatosan. Kőbányára látogatunk, a 10. kerületbe tart még a lezárás az Óhegy utcában, amely közelesik a Szlávi utcához. Ha itt haladtok éppen, vagy erre van tervetek, ez az info hasznos. Jön Drake, és nálunk egy új dala, Janice STFU, úgyhogy élvezzük együtt itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik nálunk az indiai TGV, amely villámként száguldott körbe a világ zene életében és szerzett nagy sikert magának. Jön Hanuman Kind, Call Me közöse és a Big Dogs, Csaholnak a nagykutyák. Itt a 96.4 BSFM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
2: Bemelegítés? Pipa! Kényelmes cipő? Pipa! Kedvenc márkák listája? Pipa! Készen állunk a Late Night Shoppingra! Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk!
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
6: Megváltozott a hiánycél, nincs gond a tanszerekkel, letartóztatták a balatoni ámokfutót. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Változik az idei költségvetési hiánycél, 7,5%-ra módosul. A kormány a büdzsét módosító javaslatnak a valóság költségvetése nevet adta, és augusztus 31-én nyújtja be az országgyűlésnek. A pénzügyminisztérium azt írta, a kabinet elkötelezett az államadósság csökkentésében, ami az elképzelések szerint 2026 után indul újra. Az erre vonatkozó konkrét középtávú tervet októberben hozzák nyilvánosságra. Minden rendben a tanszerekkel itthon. A Fogyasztóvédelmi Hatóság vizsgálta a különféle eszközöket, hogy azok megfelelnek a biztonsági előírásoknak. A gorcső alá vett toltartók, ceruzadíszek, zsírkréták és gyurmák egyikénél sem találtak egészségre veszélyes anyagokat. A hivatal a szülőknek minden esetre azt tanácsolja, hogy vásárláskor a minőséget és a tartóságot vegyék figyelembe, a nyugtát pedig őrizzék meg. Letartóztatták a balatoni ámokfutót. A rendőrségi autós üldözés gyanúsítottja a 71-es főúton menekült nemrég az egyenruhások elől, miközben kokain és marihuána hatása alatt vezetett. Több rendőrautónak neki ment, majd a gyalogos járőrök felé hajtott. Egyiküket el is sodorta. Nem érdekelte a piros lámpa és a záróvonal, sőt a kerekekre leadott lövések sem állították meg. Végül Balatonfüreden egy villanyoszlopnak ütközött. Kezdődik a házi pálinka főzés szezonja. Az adóhatóság arra figyelmeztet, hogy a szigorú jövedéki szabályokat mindenkinek be kell tartania. Így például a főzés megkezdését is kötelező előre bejelenteni, mondta rádiónknak Linzmeier Szilvia, a Nemzeti Adó és Vámhivatal kommunikációs főosztály vezetője.
7: Magánfőzőként párlatot az állíthat elő, aki egyrészt betöltötte a 18. életévét, és a saját tulajdonú gyümölcséből, illetve az abból készült alapanyagból készíti el. Évente legfeljebb 86 liter párlatot állíthat elő. Ezt háztartásonként kell számítani, tehát hiába él egy háztartásban együtt több, akár mezőgazdasági őstermelő, aki magánfőző is lehetne. A 86 literes párlat mennyiség ez nem számítható össze, ez háztartásonként 86 litert jelent.
6: Marad a kellemes nyári idő, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes, magas szinten van jelen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Mindenkinek nagyon szuper napot és dinamikus reggelt. A mikrofonnál Erpi, egy picit komolyodunk hangulatba. Magyar vonalról jön Majka, Curtis BLR 3-asa. Belehalok, itt a Bass FM-en.

96 Bass FM, Rap, Hip-Hop, R&B, Anubis itt is rendkívül jó munkát végzett, mármint a beat tekintetében mindenféleképpen. A zenei előadó oldalon pedig pogányinduló van, érkezik a 2023-as Afrobeat, itt a 96 Bass FM.

várok bennetek meg pizni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani éznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Érkezik az egyik korai dalával Bongor, és tulajdonképpen egy tudatmódosult állapotról, az oxigén hiányról fog nekünk rappelni.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Menjünk tovább egy ausztrál előadóval, és egy másfél éve nagyjából átrépte a Spotify-nak következő dal az 1 milliárd streamet, ami egyébként akkor nagy hírverés kapott, hiszen azért ez egy tényleg bődületesen nagy szám. Érkezik nálunk Matt Wolf és a legendás Astronaut in the Ocean. Én már vele búcsúzom, holnap reggel 6-tól Tali, nektek a legszebb napot kívánom. A mikrofonnál Árpi volt. Pacsi, sziasztok!

0: them like
1: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop
2: R&B. Érkezik egy pedigrés alkotás, MTV Video Music Awards 2025-ös legjobb Afrobeats elvitte, legjobb koreográfia jelölve, All Africa Music Awards 2026 az év dala jelölve, illetőleg a legjobb afrikai dancehall-ra is jelölve, valamint 2026-ban a legjobb afrikai előadások közül elvitte a Grammy-t, Yen Tyla és a Push to Start. Itt a 96.4 Beats

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: És bedobta!
2: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
1: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
2: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
1: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
3: Tudod, miért különleges az év 35. hete?
4: Mert a Magyarországon idén 35 éves Toyota 35 rendkívüli ajánlattal ünnepel.
3: Pontosan! De csak egy hétig, a készlet erejéig.
5: Augusztus 24-e és 29-e között válogasson jubileumi ajánlatainkból akár 35% kedvezménnyel. Részletek a toyota.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
6: Megsérült a kigyulladt Gripen pilótája. Sok a feketén dolgozó. Először egy színpadon a két híresség. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Átmenetileg felfüggesztették a magyar Gripenek kiképzési repüléseit. A légvédelmi készenléti szolgálatot azonban továbbra is ellátják, közölte Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter azután, hogy megsemmisült egy magyar vadászgép Szolnoknál. A Gripen gyakorlás közben műszaki hibát jelzett, ezért a vezető megpróbált leszállni. A jármű honvédségi területen ért földet, majd kigyulladt. A pilóta még tudott katapultálni, de gerincsérülést szenvedett. A baleset okát továbbra is vizsgálják. Sokan még mindig feketén foglalkoztatnak alkalmi munkásokat. A NAV arra figyelmeztet, a dolgozókat minden esetben még a munkakezdés előtt kell bejelenteni a hatósághoz. Ennek elmulasztásáért alkalmazottanként akár 2 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, és az üzletet is bezárhatják. A bejelentés az interneten, mobil alkalmazással vagy a 185-ös ingyenes telefonszámon is elvégezhető. Eltűnhet a hazai gyümölcs egy része a piacokról. Különösen kritikus a helyzet az alma esetében, de a körte és a szilva termés kétharmada is odaveszett a tavaszi fagyok és a nyári aszály miatt, mondta rádiónknak Apáti Ferenc, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke.
7: A még szüretelendő kultúrák esetében, mint az alma, a körte és a szilva, nagyon jelentős termésveszteségeket látunk. A legnagyobb területen és a legnagyobb mennyiségben termelt gyümölcsünk az alma. Egy normális évjáratban 500 ezer tonna termést kellene tudnunk betakarítani. Ebben az évben 130-140 ezer tonnára várjuk. Ez az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése.
6: Először együtt egy színpadon Alföldi Róbert és Tóth András. Kettőjük főszereplésével mutatja be a Furcsa pár című vígjátékot szeptemberben a Centrál Színház. A produkciót 8 teltházas Szigligeten tartott premier előtti előadás előzte meg. Neil Simon 1965-ben írt műve Két barát, Oscar és Félix kapcsolatáról szól, akik szinte mindenben különböznek egymástól. Összeköltözésük ezért is, vagy ennek ellenére számos komikus helyzetet eredményez. Marad a kellemes nyári idő, átmenetileg megvastagszik a felhőzet, és a térségünk egyes részein késő délutántól záporok érkezhetnek. A legmagasabb hőmérséklet 29 fok körül valószínű. Holnap visszatér a hőség, délutánra 27 és 33 fok közé melegszik a levegő. Csütörtökön ránk tör a kánikula, 29 és 35 fok közötti csúcsértékek várhatók. A parlagfű pollen koncentrációja országszerte közepes, magas szinten van jelen.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.4 Bass FM, Rap-Hip-Hop R&B. Nem tudom, megvan-e, hogy a Starboy eredetileg nem is egy feltétlenül menő srácot jelent, hanem inkább egy olyan fiatal sztárt, aki már most úgy viselkedik, mint hogyha övé lenne Hollywood. Kis hazánkból érkezik, Belano verziója.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

96.4 Bass FM, Rappi Pepe, R&B, Pology egyik legnagyobb slágere érkezik, nem véletlen, hiszen nála ez nem csak egy hobbi, hanem egy egész életforma. Itt a 96.4 Bass FM-en a

96.4 Bass FM, Rapivel per MB, érkezik KKV és LL Junior, akiknek a saját korosztályukon belül nem kellett útlevelet vinni ahhoz, hogy feszegessék a határokat. A kedvenc rádiótokban most itt Together Csavargó.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik Beethoven és Lil Frack márka inspirált dala, ami szerintem tökéletesen passzol ahhoz a világhoz, ahol minden egy kicsit drágább, mint amennyiben valójába kerül. A márka alapítója pedig valószínűleg él, mint Marcia Hevesen, mert hogy egy egyszerű ipari jövetést luxus cikként ad el. Ez az Off-White.
1: Szarok én az Off-White-ra, mindig ugatnak ez dogfight. Beszakad a dobhártya, neked fapados a flow, ez meg top flight.

maga nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse, nincs-e a caption te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop R&B. Na most egy hajszállal játszod azok itt a mikrofonon, de a következő órában rengeteg királydalal is készülök itt a Bakpak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Nevezd még ma a General Night Run Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Duna átúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
5: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bész FM, Repivel Pár MB. Van az a pont, amikor a te már önmagában is egy egyértelmű üzenet, de MC Gőznél azért nem menjünk el szó nélkül a mellett, hogy a Gőznév mögött tényleg van egy kis magyar hip-hop történelem, underground szókimondás és nulla felesleges kör. Szóval most nem magyarázzuk túl, itt a 96.4 Bész FM-en pakoljátok a hangerőt oda, hogy

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, ott vagyunk, ahol akarjátok, hogy legyünk, akár az FM-en, a 96.4-esen, vagy pedig online www.bassfm.hu.

Tudod mi a 96.4 Bass FM? Rap! Hip-hop! És R&B! Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

96.1 Bész FM, Repipep RMB. Egyszerűen előadói szempontból nem kifizetődő az, hogyha valaki kiegyensúlyozott és boldog párkapcsolatban él. Nagy Bogi mióta szingli, hatalmasat ment a népszerűségi indexen, bár mondjuk lehet, hogy ezt előre nem írta volna alá. Itt van a BSV-vel közössük, az Always Be Mine.

96.1 Bass FM, Rapiben Pár MB, Wiz Khalifa egyik legnagyobb. Én már reggel is úgy nézek ki, mint hogyha tegnap este buliztam volna, himnusza érkezik. A Viden Boys, ami 2014-ben robbant, a klipben pedig Snoop Dogg is feltűnik. Két olyan ember, akik nem mondják, hogy ma inkább korán

0: 96.4 Bassz FM, Rap-Hip-Hop R&B. Pontosan tudjuk, hogy mi kell a keddetekbe, úgyhogy mindent itt fogtok találni, ami Rap-Hip-Hop R&B. Én Faragó Janka vagyok. Bekezdjük Pifuval és Marics Petivel, ez lesz a Spindler.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bassz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
3: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demi-Indes TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagot már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!
5: Nevezd még ma a Generali Night Run Budapestre! Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Duna átúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem és hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

hangulatát a luxus, a vágy és a női magabiztosság körül építette. És ha már Chanel, akkor a márka ikonikus parfümje állítólag Marilyn Monroe egyik kedvence is volt itt a Base-en.

96.4 Bass FM, Rappi Pepe R&B, érkezik Bruno Spack és Valmar közös múzsája, a Baby, ami mennyire vicces, hogy az angolban eredetileg tényleg csecsemőt jelentett, utána pedig a világunk egyik leggyakrabban használt becézése. Aztán valahogy eljutottunk odáig, hogy már a párunkat, a haverunkat, sőt néha egy komplett kutyát is hívunk már így. És nektek megvan, hogy ki a Baby?

0: bizfm.hu.
1: He passed me the ball. He never passed me the ball.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip-Hop PRM, csörögetek rám, én itt vagyok, Faragó Jankának hívnak. A következő órát magyar előadóval kezdjük, érkezik Jude Law, a sötéttel ide a Bass-re.
1: Mikor a sötét a szál, a szíle fáj,
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.1 Bass FM, Red Pepper R&B, így a nyár vége felé szerintem sokatoknak lehet, hogy megfogalmazódott a fejében, hogy egy picit visszább kellene venni a bulikázásból, úgyhogy mit szólnátok, hogyha a fröccsöt átváltanánk önbizalom fröccse, amit Belánó hozzá el a Starboy-jal.
1: Kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: már régen felejtett.
1: Kattanj rá!
2: Kattanj rá!
1: 96.4
2: Base FM.
1: Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.
2: Besten kívül is
1: basefm.hu.

96.4 Bass FM, Red Hip-Hop R&B Travis Scottnál. Ez a dal sok mindenkinek a négy kerék meghajtást jutatja az eszébe, pedig ő nem kisebb volumára tervezte ezt, mint egy igazi stadionba. Aztán az internet is megzabálta, így itt van a

0: 96.4 Kiss FM.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: 96.4 BSFM, Rapipapárembi, érkezik Weekend, Playboy, KT és Madonna, akiknek nem kell bemutatni, hogy milyen az, amikor paparazzik lesik minden egyes lépésüket, vagy például, hogy miért van a ruhatárukban meg annyi kapusznis, pulcsi, kalap, napszemüveg, adhatnának egyet-kettőt belőle, de most jó, hogyha megérezzük azt is, hogy mi az a popular.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: minden egyes hétköznap itt a Bészen 10-től. Én Faragó Janka vagyok. A folytatásban Dodzsak ett hozzá, hogy Agora Hiaz.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94.7 FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Már is egy kéréssel megyünk tovább, Robi szeretne egy Akon zenét. Küldöm neked az Akon Beautiful Day-t, itt a B-szen.

0: R&B. Egész nap megállás nélkül.
1: Ladies and gentlemen,
0: ez a 96.4 Bass FM.
2: Bass FM.

96.7 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-96-499-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Ez az Ómon ma, de

0: 96.4 Beast FM.
1: I'm so fresh, man. Man, y'all scared it.

legnagyobb tereket teszik rám. Mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

90.1 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Hatalmasat megy a La Villa, Ryan Castro, Capo és Gangsta közöse. A TikTokon több mint 1,8 millió videó készült már a hangra. Pörgetem is a tracket a 96.4-en.

98.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ez pedig egy újdonság Drake-től, Shabang, a 96.4-en. Yeah.

0: Uyeke, Dama, Uyeke, Jello, Uyeke, Jowo, Uyeke, Uyeke, Uyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: 96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Ne feledjétek, nem csak FM-en, online is tudtok minket hallgatni a megújult weboldalunkon, a beatsfm.hu-n, hogy nem maradjatok le az olyan menő hazai trackekről, mint például Bruno-tól az Ördög Nórika. Pörög is a Beats-en.
3: Csoki barna kitkat, megmutatom mit kap, velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak, elintézem, amit kell, nekem fiaszta azért.

96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Central Cee-t felkérték, hogy írjon egy dalt a 2026-27-es Premier League szezonra. A The Team zseniáliset, amit egy nemzetközi üdítőmárka is szponzorál. Pörögtől le most a Lil Baby-vel közös Band for Band, a 96.4.

96.4 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Ebben az órában sem maradhatunk old school nélkül. Érkezik a House of Pain és a Jump Around, úgyhogy hangot fel, itt a BFM.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: tanácsoknak. 96.4 BFM Rap Hip-Hop R&B.
1: Yeah. A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

94 BFM, rap, hip-hop, R&B. Egy csomó olyan zene van, ami az előadónak nem igazán tetszett, nem is annyira akarta droppolni, de a kiadója vagy a producerek erőltették. Ilyen például a Ride-In, Chamillionaire és Crazy Bone közöse is, amit Chamillionaire egyetlen Billboard Hot 100 első helyezése és Grammy-díjat is hozott.

0: 96.4 BCFM Rap Hip Hop R&B.
1: It's 3252. It's LASC, fool. I'm here with my Rukang.

0: rövid közlekedés.
1: 96 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B. Beállt az első kerületben az Alsóhegy utca, a Hegyalja út irányába, úgyhogy ha tehetitek, választhatok más útvonalat. Ez Zsuzsótól a Sötét, itt a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620-96-4-99-99.
2: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legtöbb

96.1 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Felrobbant az internet, mert A$AP Rocky bekövette Chris Brown-t. A rajongók azért nem értik ezt, mert tudjuk, hogy Chris Brown és Rihanna múltja igencsak csúnya. A barbadoszi énekesnő most pedig A$AP Rocky-val van együtt. Vannak, akik egy kollabot rebesgetnek az egész hátterében. Érkezzen most Chris Brown és Tyga.

nem, ha jó, ha nem, ha ó, ha nem, ha nem.

0: Bling, a komám, a címbim. Ja, az nem, az nem, az...
1: Az New School.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.4 BSFM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Eterben a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. Csípőtek erőseket is, mint például a La Villa, Ryan Castro, Kapó és Gangsta érkezik a 96.4-en.

0: now we gonna run it up.
1: Vízközlekedés.
2: 96 Vész FM, Rap Hip Hop, R&B. Lassú a haladás az első kerületben a Fő utcában, a Clark Ádám tér irányába. Úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Morionesztől pörög az Ez az Ára, a Vészen.
1: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagánt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de

94 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Wiz Khalifa híres arról, hogy nagyon szeret sportolni, kardiozni és súlyozni is. A rajongói pedig azt találgatják, hogy most maratonra készül el, mert 10-12

0: Nézi, szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, ami azt jelenti, hogy most már nincsen sok időnk együtt, ebbe már csak egy zene fér bele. Ice Cube-bal és a Check Yourself-el köszönök el tőletek, utána pedig Revolution átveszi a stúdiót. Itt a BSN.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én Bride Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Itherben, a menőbbnél menőbb beateket pörgetem. De most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót. A Vári megjelindít BZ-től és Rézművestől, itt a 96.4-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Bemelegítés? Pipa. Kényelmes cipő? Pipa. Kedvenc márkák listája? Pipa. Készen állunk a Late Night Shoppingra. Augusztus 26 és 29 között irány a Pandorfi Designer Outlet, ahol kedvenc márkáid üzleteiben az eredeti árakhoz képest akár 80% kedvezménnyel vásárolhatsz. Augusztus 26-án szerdán 8:30 és 23 óra között várunk. Ott találkozunk.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett! Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit! Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled! Hétvégén is! Alza.hu!

0: és bedobta!
1: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
0: Hungarian Darts Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Dome-ban.
1: Jegyek és információk dartsevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
0: Hungarian Darts Trophy, több mint élmény!
2: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
3: Mi a Telekomnál, ha el akarjuk kerülni a reklámdugókat, hazai médiában sokkal hatékonyabban hirdetünk. Így fókuszáltan érjük el ügyfeleinket, és itthon tartjuk a pénzügyi erőforrásokat.
4: Szabó Béla is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
2: Társadalmi célú reklám hangzott el. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BSFM Rapi Pap NBA Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Ne felejtjétek, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-96-4-99-99-es telefonszámon. VZ és Rézműves, várj meg című slágere után, pedig a gyönyörű Shenseeval megyünk tovább, aki feldolgozta Blue Country-l nagy hitszongját, a Hit 'em Up Style-t, ez pedig Boss Up című dala lett belőle, ez jön itt a kedvenc rádiótokban.

0: Pénzközlekedés. Én pedig Revolution vagyok, lezárt útszakasz az 5. kerületben, méghozzá Kozma Ferenc utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Manuellel, tőle is szóljon Négy Jó című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
1: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velem egészen este 10-ig, ne felejtjétek, hogy online is tudtok minket hallgatni, bassfm.hu weboldalunk segítségével. Felmentek erre a weboldalra, középen föl megnyomjátok a play gombot, és már szól is például Curtis és Széles Iza utolsó falat című dala, ami annak idején nálunk debütált itt a kedvenc rádiótokban, a 96.1 Bass FM-en.

0: Magyarország egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. 96.4 Bass FM.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: oye que te amo, oye que te lo, oye que te amo, oye que
1: I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: Közlekedés.
3: Én pedig Revolution vagyok, lezárt útszakasz a 13. kerületben, méghozzá az Angyalföldi úton. Köszönjük szépen srácok a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább egy szuper magyar kollabbal. Jön Manuel és Moriones, ez pedig Voodoo Baba című daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
2: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

hallgatni a 96.4 Bass FM. Rap. Hip-hop. És R&B. Your smile, 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
0: What's up now, nigga?
2: 96 Beast FM Rap Hip-Hop R&B Revolution vagyok. Nem akármilyen Mester 4-es jön, jönnek a zsiványok, mondhatni a gang. Szerintem innen már sejthető bizony, jönnek BSV-k, Lumen Prola, illetve Tideni, ez pedig az a bizonyos Mokambo Gang.

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. Ne feledjétek, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Szóljon ez a dal akkor neked, Évike, boldog szülinapot, Azaria és a Four Moods innen a BSFM stúdiójából.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Én pedig Revolution vagyok, már is gurulunk tovább egy meg nem értett zsenivel, ő nem más, mint Doja Cat, és tőle is Agora Hills című dalával, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 BFM-en, már mutatom is, mivel megyünk tovább.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
4: Indulhat az egyetem egy új MacBook-kal. A MacBook Neo 256 GB most Diverzum kedvezménnyel csak 259.990 forint az iCenternél. Jegyzetelés, beadandók, prezentációk vagy egy kisebb kikapcsolódás két óra között. A MacBook Neo minden nap veled tart. Keresd az iCenternél.
5: Új évszak, új lendület, hatalmas buli a Dunakeszi Festen. Demin Dash TNT Curtis. Szeptember 4-5. Csekkold a részleteket és pörgesd fel az őszt.
6: Nevezd még ma a Generali Nightrun Budapestre. Augusztus 29-én egész nap sportprogramok várnak. Félmaraton, Duna átúszás, streetball, este pedig 5 és 11 kilométeres futás. Valamint Nightbike. Nevezd most online kedvezménnyel a nightrunbudapest.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

96.1 BSFM Rap Hip Hop R&B, gurulunk is tovább méghozzá Pifúval és Marics Petivel, ez pedig közös daluk a Schwindler, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 BSFM-en. Rap, rap, rap.

94 BCFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Nagyon örülünk neki, hogy ti is legalább annyira szeretitek a következő dalt, mint mi, és jó sokszor is kértétek tőlünk. Érkeznek BSV-ék Nagy Bogival kiegészülve, ez pedig Always Be Mine című slágerük itt a kedvenc rádiótokban a BCFM-en. Na gyerünk!

úgy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: földre, én meg beasszok a zöldre.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne még nem tudják eloltani.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96-ig BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Belesléptünk az utolsó óránba, a folytatásban pedig Drake-kel megyünk tovább. Tőle is Shebang című dalával itt a kedvenc rádiótokban.

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint Bad Bill Hickok, Bitty Bandita, mint a Whiskey Champ, és Krug, sose tudod, hogy ki van vele? Az a te

96-ig BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni továbbra is. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-99-99-es telefonszámon. Beton Hofi Páncél című dala után pedig egy igazi klasszikussal, klasszik R&B-vel megyünk tovább. Érkezik Chris Brown korai időszakából, Joel Santanával köröltve, ez pedig Run It című daluk. Itt a kedvenc rádiótokban a 96-ig BSFM.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, zárul már a Revolution munkatára Betonhofi Dohányból című, most már ikonikusnak mondható dalával. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban. Sziasztok, jó ét! Dohány.

96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B. A lemezjátszóknál DJ Ghost.

kissfm.hu.

0: adatok, kategóriák ezeken túlmutatók.
1: Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék 96.4 Bass FM.

That's the fuck I'm talking about. We have your motherfucking record company surrounding. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it all.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Bass
1: FM. Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.

lopog a nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van anyu mörcse. Nincs-e a kepsen te falu bölcse, engedd az egódnak hadd völcse. Szarok én az off-fightra,

Bánom minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés, nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

is Base FM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi. T

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy ha koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.